fekete hajlott sűrű bánat. Ébredésmentes reggel, felejts el engem csendben. Bam, bam, bam, oh yeah, oh yeah, oh yeah.

arcokra lökött titkos pofonok. Tapogató nedves ajka, torokban megfagyott puma dallal.